0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdekel.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj a várossal! Ébredj velem! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Reklámot hallottak. De

0: Sajnos megérkezett, amit tudtunk, hogy jönni fog. Hideg légtömeg érkezett fölénk is, így aztán 8 akár 12 fokig hűlhet az átlag hőmérséklet. Nyilván nálunk azért már az átlagnál hűvösebb van, ezt is megszoktuk. No, de esőre áll az idő, érdemes ernyőt venni a kézbe, vízhatlan cipőt és rétegesen öltözni. Benne vagyunk az őszben, fázni meg semmiképp nem kell, főleg hétfő nevére, de pláne. 8:30 van, jó reggelt kívánok, esős időjárásban is ugyanúgy megy a munka, és ugyanúgy szólnak a slágerek itt nálunk a kotyogóban.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

Defense Boy és a Music Sounds fél kilenc után 7 perccel Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak a folytatásban is. A zene valóban enyhítheti a fájdalmat, de nem pusztán azért, mert eltereli róla a figyelmünket, úgyhogy mindenképpen érdemes jó zenéket hallgatni, főleg, hogyha az embernek valamely testrészét fájdalom kínozza. De hogy mi a tudományos magyarázat erre, mondom tüstént.

A zene, illetve a zenehallgatás sok mindenre pozitív válasz lehet, főleg, hogyha az ember saját maga állítja elő, mondjuk hangszeren játszik. Valóban enyhítheti a fájdalom érzetet a zene, de nem pusztán azért, mert eltereli a figyelmet. Egy 57 korábbi kutatást összegző tudományos áttekintés szerint a kellemes zene által kiváltott érzelmek és a kontroll érzése is szerepet játszhatnak a fájdalom csökkentésében. A kutatások szerint különösen hatásos lehet, ha maga az érintett választja ki, hogy mit is hallgat. Sőt, egyes kísérletekben a zenére való éneklés vagy ritmikus kopogás még erősebb, fájdalom csökkentő hatást mutatott, mint a puszta zenehallgatás. Ugyanakkor a szakértők arra is felhívják a figyelmet, a vizsgálatok többségét egészséges embereken rövid ideig tartó laboratóriumban előidézett fájdalommal végezték, így a krónikus fájdalomra gyakorolt hatásról kevesebb adat áll rendelkezésre. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne próbálnánk meg, hiszen mit veszíthetünk?

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának,

0: más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Aláírta a Siegfried Murenschein miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő. Mától kezdve Murenschein-nak 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. A kijelölt miniszterelnököt múlt csütörtökön nevezte meg az államfő, miután a parlamenti egyeztetéseken a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ támogatta a jelölését. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel. A PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murenschein vezette kormányt, értesült a Digi24. Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnök folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit. Kormányprogramja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Murenschein szerint a megszorító intézkedéseket addig kell fenntartani, amíg az ország pénzügyi helyzete ezt szükségessé teszi, később pedig enyhíthetők. A PESZEDE korábban azt kérte tőle, hogy egyértelműen fogalmazza meg, folytatja-e a Bolozsán kormány politikáját, vagy irányváltásra készül. Siegfried Murenschein szerint a Bolozsán kormány intézkedései megteremtették a gazdasági növekedés feltételeit. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát, de a szabály megszegését nem büntetnék. Az erről szóló törvénytervezet szerint a diákoknak egyenruhát kellene viselniük, ugyanakkor az eredetileg tervezett bírságokat időközben törölték. Értesült a Digi24. A tervezet kezdetben akár 10 000 lejes pénzbírságot is előírt volna a szülőknek és az iskoláknak, ha a tanulók nem viselnek egyenruhát. A diákok és a szülők véleménye megoszlik a kérdésben. Egyesek szerint az egyenruha erősíti az iskolai közösséget és csökkentheti a zaklatást, mások viszont úgy vélik, hogy korlátozza a diákok önkifejezését. A pedagógusok szerint az egyenruha a biztonságot is növelheti, hiszen könnyebb felismerni, ha valaki nem tartozik az iskola közösségéhez. A helyi önkormányzatok nem lennének kötelesek kifizetni az egyenruhákat, de ha van rá lehetőségük, saját költségvetésükből fedezhetnék a kiadásokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel, ugyanakkor érezhetően csökkent az átlag hőmérséklet. A mai napon a csúcsérték 15-16 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Szeptember 21-e van, hétfő, 9 óra múlt, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hétfői hangulatban, hétfői ritmusban, hétfői pörgéssel. Természetesen ez fokozható, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt nálunk az éterben, FM 87.6 Csíkszereda.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Nálunk most a 3 lépcsős acéllétra csak 89, valamint a 4 polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

1995-ben kislemezként is megjelent a Jó barátok, azaz a Friends című televíziós vígjáték sorozathoz írt I'll Be There For You című dal, előadója The Rembrandts. Egyébként a dal szerzői között találjuk David Crane, illetve Martha Kaufman is, a sorozat alkotóit, akik nem is erősítették meg, de nem is cáfolták a nemrég megjelent bizarr rajongói elméletet, miszerint a Jó barátok hét főszereplője a hét főbűnt testesítené meg. Joey a torkosság, Monica a kevésség, Rachel a kapzsiság, Phoebe a bujaság, rossz a harag, Chandler pedig a restség megtestesítője. A hetedik főbűnhöz Günthert társítják, aki évekig reménytelenül szerelmes volt Rachelbe, így ő képviselni az irigységet. A teóriát, mint mondottam, a sorozatalkotói soha nem erősítették meg, ezért csupán egy találó rajongói értelmezésről beszélünk.

0: Az az igazság, hogy amikor nálunk fele már így kezd nagyon beütni az ősz, azaz szürke, borongós, hamarosan pedig csapadékossá válik az időjárás, és nyilván csökkennek a hőmérsékleti értékek is, azonnal csomagolnék és húznék valamerre, ahol mondjuk még égszínkék a tenger, nyilván közel van, és még magasak a hőmérsékleti értékek. Nos, hát ez mostanában nem fog előfordulni velem sem, de megvan 2027 következő nagy úti célja, és meglepően közel van. Állítják a turizmusban tevékenykedő szakemberek, hogy melyik ez, hamarosan kiderül.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 banírt a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 banírt kilogrammonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak!

0: Albánia lehet 2027 egyik legfelkapottabb úti célja egy friss utazási előrejelzés szerint. A kristálytiszta tenger és a mediterrán riválisokhoz képest jóval kedvezőbb árak miatt az ország iránt már most is nagy az érdeklődés. A távolabbi úti célok közül Egyiptom, Vietnám és Hongkong is népszerűbb lehet 2027-re. A szakértők szerint ugyanakkor egyre többen választanak olyan utazást, amely nem egyetlen tengerparti szállásról szól, hanem egy teljes ország vagy régió felfedezéséről. A 2027-es napfogyatkozás és több nagy sportesemény szintén jelentősen befolyásolhatja, hová utaznak majd a turisták. Nyilván a felsoroltak közül Albánia esik hozzánk a legközelebb, de érdemes távolabbi úti célok között is keresgélni.
1: Új zenék és slágerek, a legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Manka Mikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

Not Falling Apart, jól emlékszem, ez anno 2007-ben jelent meg a dal, az It Won't Be Soon Before Long című nagy lemezen. 4 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, de arra gondoltam, hogy ezt az órát zárjuk úgy, ahogy illik, még így az eső előtt. Múlt héten jelent meg Teddy Swims vadiói kis lemeze a Perfect Man, és nyilván már nagyon jól szerepel. Ezzel zárjuk a kotyogó 9 óráját tulajdonképpen. Hamarosan pedig folytatjuk az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Aláírta a Siegfried Murenschein miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő. Mától kezdve Murenschein-nak 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. A kijelölt miniszterelnököt múlt csütörtökön nevezte meg az államfő, miután a parlamenti egyeztetéseken a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ támogatta a jelölését. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel. A PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murenschein vezette kormányt, értesült a Digi24. Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnök folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit. Kormányprogramja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Murenschein szerint a megszorító intézkedéseket addig kell fenntartani, amíg az ország pénzügyi helyzete ezt szükségessé teszi, később pedig enyhíthetők. A PESZEDE korábban azt kérte tőle, hogy egyértelműen fogalmazza meg, folytatja-e a Bolozsán kormány politikáját, vagy irányváltásra készül. Siegfried Murenschein szerint a Bolozsán kormány intézkedései megteremtették a gazdasági növekedés feltételeit. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát, de a szabály megszegését nem büntetnék. Az erről szóló törvénytervezet szerint a diákoknak egyenruhát kellene viselniük, ugyanakkor az eredetileg tervezett bírságokat időközben törölték. Értesült a Digi24. A tervezet kezdetben akár 10 000 lejes pénzbírságot is előírt volna a szülőknek és az iskoláknak, ha a tanulók nem viselnek egyenruhát. A diákok és a szülők véleménye megoszlik a kérdésben. Egyesek szerint az egyenruha erősíti az iskolai közösséget és csökkentheti a zaklatást. Mások viszont úgy vélik, hogy korlátozza a diákok önkifejezését. A pedagógusok szerint az egyenruha a biztonságot is növelheti, hiszen könnyebb felismerni, ha valaki nem tartozik az iskola közösségéhez. A helyi önkormányzatok nem lennének kötelesek kifizetni az egyenruhákat, de ha van rá lehetőségük, saját költségvetésükből fedezhetnék a kiadásokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel, ugyanakkor érezhetően csökkent az átlag hőmérséklet. A mai napon a csúcsérték 15-16 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 3:10, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, egyre közelebb van az első felhő, ezzel mindenképp érdemes számolni. Nem másért, de a hideg mellett még némi csapadék is társul a hétfői naphoz, vagy mondjam úgy, hogy a hét elejéhez. És ez így is marad, csapadékos időjárás, alacsony hőmérsékleti értékek, holnapra mindössze 0 fokot látok. Bízunk benne, hogy nem kúszik mínusz tartományba a hőmérséklet. Érdemes kihasználni azt, ami még jelenleg, mondjam azt, hogy pozitívabb. Már ez a 16 fok, ami már a várható csúcsértéknek, ez sem egy nagy durranás. A zenék viszont annál inkább. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak.

0: elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Ha a 40-es éveinkben ez az 5 faktor rendben van, akár 11 plusz évet is jelenthet jó egészségben. Középkorú férfiak esetében van 5 dolog, ami éveket adhat az életkorhoz. Az az igazság, hogy bele sem merek nézni, de természetesen meg kell néznem ahhoz, hogy önökkel is ismertessem hamarosan.

Van öt dolog, amely középkorú férfiak életéhez éveket adhat, szám szerint akár 11-et is állapították meg finn kutatók. Akár 11 évvel is tovább élhetnek egészségben azok, akiknek 40-es éveikben rendben van 5 fontos egészségügyi tényező. Nos, felsorolom őket, de nem kommentálunk, oké? A kutatók csaknem 3500 férfi adatait vizsgálták, és 5 tényezőre figyeltek. Dohányzás, testsúly, vérnyomás, koleszterin és vércukorszint. Azok, akiknél mind az 5 érték kedvező volt, átlagosan 42,7 évig éltek, még a vizsgálat kezdetétől számítva, azok, akiknél egyik sem volt megfelelő, átlagosan 31,8 évig. A különbség nem csak az élettartamban, hanem az életminőségben is megmutatkozik. A kedvező értékekkel rendelkezőknél idősebb korban jobb fizikai állapotot, több energiát és kevesebb fájdalmat mértek. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények főként férfiakra vonatkoznak, ezért nem feltétlenül általánosíthatók mindenkire. Ezért is hangsúlyoztam ki már az elején, hogy középkorú férfiakról szól ez a kutatás, illetve hát nyilván ezeket az eredményeket összegezve tudunk kijelenteni dolgokat, ha nem is biztosra.

0: a zsivány, akkor összeránt a borból a villány. Eltűnik az irány, elengeded a holnapot, ma mi vár?
1: Mi vár?
0: Hey!

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Fültől fülig Fan FM. Érj hozzá, még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérő programok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Whitney Houston is az How Will I Know 1985-ből. Nyújtsa fel a kezét az, aki már használja a munkájában a mesterséges intelligenciát, illetve az is jelentkezhet bátran, aki úgy érzi, hogy nem használná ugyan, de attól fél, hogy lemarad. A mesterséges intelligencia elvileg időt spórolna nekünk, a gyakorlatban viszont akár hosszabb munkanapokat is eredményezhet. Egy szakértő szerint az automatizációtól tartó dolgozók hajlamosak lehetnek többet dolgozni, hogy bizonyítsák, rájuk szükség van. Közben a mesterséges intelligencia gyorsabbá tesz egy feladatot, illetve könnyebben újabb munkát kaphatunk helyette, ha már nyilván az előzőt gyorsan elvégeztük. A bevezetés ráadásul új feladatokat is megszab, meg kell tanulni használni az eszközöket, ellenőrizni kell az eredményeket, és folyamatosan alkalmazkodni kell az új rendszerekhez. A technológia tehát önmagában nem rövidíti le a munkaidőt. Az a kérdés, hogy megspórolt időből mennyit kapnak vissza a dolgozók, vagy a megspórolt időre milyen százalékban kapnak újabb, meg újabb, meg újabb? Kapni kell az új rendszerekhez. A technológia tehát önmagában nem rövidíti le a munkaidőt. Az a kérdés, hogy megspórolt időből mennyit kapnak vissza a dolgozók, vagy a megspórolt időre milyen százalékban kapnak újabb, meg újabb, meg újabb feladatokat?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Aláírta a Siegfried Murray Sahn miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő. Mától kezdve Murray Sahnnak 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. A kijelölt miniszterelnököt múlt csütörtökön nevezte meg az államfő, miután a parlamenti egyeztetéseken a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ támogatta a jelölését. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel. A PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murray Sahn vezette kormányt, értesült a Digi24. Siegfried Murray Sahn kijelölt miniszterelnök folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit. Kormányprogramja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Murray Sahn szerint a megszorító intézkedéseket addig kell fenntartani, amíg az ország pénzügyi helyzete ezt szükségessé teszi, később pedig enyhíthetők. A PESZEDE korábban azt kérte tőle, hogy egyértelműen fogalmazza meg, folytatja-e a Bolozsán kormány politikáját, vagy irányváltásra készül. Siegfried Murray Sahn szerint a Bolozsán kormány intézkedései megteremtették a gazdasági növekedés feltételeit. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát, de a szabály megszegését nem büntetnék. Az erről szóló törvénytervezet szerint a diákoknak egyenruhát kellene viselniük, ugyanakkor az eredetileg tervezett bírságokat időközben törölték. Értesült a Digi24. A tervezet kezdetben akár 10 000 lejes pénzbírságot is előírt volna a szülőknek és az iskoláknak, ha a tanulók nem viselnek egyenruhát. A diákok és a szülők véleménye megoszlik a kérdésben. Egyesek szerint az egyenruha erősíti az iskolai közösséget és csökkentheti a zaklatást, mások viszont úgy vélik, hogy korlátozza a diákok önkifejezését. A pedagógusok szerint az egyenruha a biztonságot is növelheti, hiszen könnyebb felismerni, ha valaki nem tartozik az iskola közösségéhez. A helyi önkormányzatok nem lennének kötelesek kifizetni az egyenruhákat, de ha van rá lehetőségük, saját költségvetésükből fedezhetnék a kiadásokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel, ugyanakkor érezhetően csökkent az átlag hőmérséklet. A mai napon a csúcsérték 15-16 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Csapjunk a lovak közé, 11 óra múlt 3 perccel ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Rihanna, James Dean és az Umbrella 2007-ből. Esős napok jönnek, kézügybe kell készíteni az ernyőket, ha nem akarunk megázni. Sokan időpazarlásnak tartják a meetingeket, egy új kutatás szerint azonban a több értekezleten résztvevő dolgozóknál magasabb későbbi bérnövekedést mértek. A több mint 9000 norvég munkavállalót vizsgáló kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a meetingek miatt emelkedik a fizetés, inkább az lehet a háttérben, hogy a fontosabb, összetettebb munkakörökben dolgozók többet egyeztetnek és egyben gyorsabban nő a fizetésük. A kutatók szerint a meetingek egyik előnye a tudás átadás és a tapasztaltabb kollégáktól való tanulás lehet. Szóval legközelebb, amikor beül egy ilyen meetingre, mindig ez lebegjen a lelki szemei előtt.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

86-ból szólt a nagy diszkó klasszikus The Common Airs és a Don't Leave Me This Way. 3:42 múlt 7 perccel. Az eső sem esik igazán, a szél sem fú, úgy rendesen, ahogy megszoktuk. Mégis azt érzi az ember, hogy hűvös van, és ennek megfelelően kell öltözködni, nem más érdekel, kár lenne már mondjuk a hidegebb napokat egy jó kis megfázással indítani. Délutántól elméletileg valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, és a nap is megörvendeztet bennünket, ha nem is hosszasan. Holnapra nem, szerdára viszont ismét látok csapadékot, de tovább csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. Ha estére kitisztul, holnap hajnalban szerintem a fagy lesz. No de ne nekem legyen igazam.

0: Ezerszer már nem lesz időm elmondani, de ha szeretnék, akkor holnap folytatjuk. És az az igazság, hogy én szeretném. Ennyi fért az e-heti első, azaz hétfői kotyogóba. Én Günther Otto vagyok, a Páratlan Páros című szerzeménnyel búcsúzom. Ez volt az utolsó, hiszen ez fért be még utolsónak ebbe a sávba. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, holnap reggel pedig mondjam azt, hogy folytassuk ott, ahol ma abba hagytuk, csak vidáman, jó kis feketével és sok-sok jó zenével, azaz az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Aláírta a Siegfried Murenschein miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő. Mától kezdve Murenschein-nak 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. A kijelölt miniszterelnököt múlt csütörtökön nevezte meg az államfő, miután a parlamenti egyeztetéseken a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDSZ támogatta a jelölését. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel. A PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murenschein vezette kormányt, értesült a Digi24. Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnök folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit. Kormányprogramja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Murenschein szerint a megszorító intézkedéseket addig kell fenntartani, amíg az ország pénzügyi helyzete ezt szükségessé teszi, később pedig enyhíthetők. A PESZEDE korábban azt kérte tőle, hogy egyértelműen fogalmazza meg, folytatja-e a Bolozsán kormány politikáját, vagy irányváltásra készül. Siegfried Murenschein szerint a Bolozsán kormány intézkedései megteremtették a gazdasági növekedés feltételeit. Kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát, de a szabály megszegését nem büntetnék. Az erről szóló törvénytervezet szerint a diákoknak egyenruhát kellene viselniük, ugyanakkor az eredetileg tervezett bírságokat időközben törölték. Értesült a Digi24. A tervezet kezdetben akár 10 000 lejes pénzbírságot is előírt volna a szülőknek és az iskoláknak, ha a tanulók nem viselnek egyenruhát. A diákok és a szülők véleménye megoszlik a kérdésben. Egyesek szerint az egyenruha erősíti az iskolai közösséget és csökkentheti az zaklatást. Mások viszont úgy vélik, hogy korlátozza a diákok önkifejezését. A pedagógusok szerint az egyenruha a biztonságot is növelheti, hiszen könnyebb felismerni, ha valaki nem tartozik az iskola közösségéhez. A helyi önkormányzatok nem lennének kötelesek kifizetni az egyenruhákat, de ha van rá lehetőségük, saját költségvetésükből fedezhetnék a kiadásokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani, jelentős mennyiségű esővel, ugyanakkor érezhetően csökkent az átlag hőmérséklet. A mai napon a csúcsérték 15-16 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fülig zene. Mosoly az arcon. A 87,6-on.

reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűlés, esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn főként északon a középső keleti és délkeleti országrészben, később másúti záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként jégesővel. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hétfőről kedre virradóra a hegyekben főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat, ugyanakkor szeles időre kell számítani, 50-70-1700 méter fölött pedig 80-90 kilométeres óránkénti sebességet is elérheti a széllökések ereje. Kedden főként Olténiában, helyenként a bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idővel számolhatunk. A medencékben talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenniük a jelölteknek. Murechan várhatóan a hétvégéig benyújtja a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDSZ támogatásával kezdi meg a kormány alakítást, további parlamenti pártokkal is egyeztet. Murechan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Házkutatást tartott hétfő reggel a díjkot Kalin Georgescu magasvájai otthonában. A volt államfőjelöltet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során. A hatóságok összesen 5 helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben, valamint Magosvályát, Csolpán és Bufdeá településeken. A nyomozás egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben zajlik, amelyben bűnszervezet létrehozásának és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalásnak a gyanúját vizsgálják. Az ügyben Kalin Georgescu mellett Jonel Rusen, román üzletembert és egy olasz állampolgárt is érintettként vizsgálnak. A díjkot szerint egy vállalkozót azzal téveszthettek meg, hogy 6 millió eurós külföldi hitelhez juthat, ha garanciát fizet. A férfi több mint 1 millió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután a megígért finanszírozást 15 millió euróra emelték. Az ügyészség szerint a teljes kár meghaladja az 1,1 millió eurót. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, helyenként csapadékos időjárás, ugyanakkor az élénk szél tovább ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra. A reális hőérzet mindössze 10-11 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűlés, esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn főként északon a középső keleti és délkeleti országrészben, később másúti záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként jégesővel. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hétfőről kedre virradóra a hegyekben főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat, ugyanakkor szeles időre kell számítani, 50-70-1700 méter fölött pedig 80-90 kilométeres óránkénti sebességet is elérheti a széllökések ereje. Kedden főként Olténiában, helyenként a bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb időben számolhatunk. A medencékben talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenniük a jelölteknek. Murechan várhatóan a hétvégéig benyújtja a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDSZ támogatásával kezdi meg a kormány alakítást, további parlamenti pártokkal is egyeztet. Murechan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Házkutatást tartott hétfő reggel a Díjkot Kalin Georgescu magasvájai otthonában. A volt államfőjelöltet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során. A hatóságok összesen 5 helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben, valamint Magosvájácsol, Pán és Bufdeá településeken. A nyomozás egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben zajlik, amelyben bűnszervezet létrehozásának és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalásnak a gyanúját vizsgálják. Az ügyben Kalin Georgescu mellett Jonel Russen, román üzletembert és egy olasz állampolgárt is érintettként vizsgálnak. A Díjkot szerint egy vállalkozót azzal téveszthettek meg, hogy 6 millió eurós külföldi hitelhez juthat, ha garanciát fizet. A férfi több mint 1 millió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután a megígért finanszírozást 15 millió euróra emelték. Az ügyészség szerint a teljes kár meghaladja az 1,1 millió eurót. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, helyenként csapadékos időjárás, ugyanakkor az élénk szél tovább ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra. A reális hőérzet mindössze 10-11 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
0: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűlés, esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. A széllökések sebessége elérheti az 50-70, 1700 méter fölött pedig a 80-90 kilométert óránként. Kedre virradóra a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Kedden főként Olténiában, helyenként a Bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idővel számolhatunk, a medencékben pedig talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenni a jelölteknek. Muresan várhatóan a hétvégéig nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDS támogatásával kezdi meg a kormányalakítást. További parlamenti pártokkal is egyeztet. Muresan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását, és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Nem támogatja a szociáldemokrata párt a PESZE, de Siegfried Muresan vezette kormány beiktatását, jelentette Bessor Ingrindiano, a PESZE elnöke, a párt országos vezetőségének hétfői ülését követően. Grindiano szerint a párt nem akarja megszavazni a jelenlegi gazdaságpolitika folytatását, és bírálta Muresant azért, mert szerinte az Ilie Volozsán által megkezdett politikát követné. A PESZE korábban még nem zárta ki Siegfried Muresan támogatását. Komplex gazdasági pénzügyi válság veszélyére figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület, amely szerint ősszel az energiaárak, a költségvetési hiány, a drága üzemanyag és az időjárási kockázatok egyszerre nehezítik Románia helyzetét. Az egyesület elnöke szerint télen a szélcsend és a rövidebb nappalok miatt csökkenhet a hazai áramtermelés, ezért nőhet a drága áramimport szükségessége. A földgáztárolókban is kevesebb tartalék van, miközben a magas gázolajárak az egész gazdaságban újabb drágulást okozhatnak. Az Intelligens Energia Egyesület szerint a kormánynak egyszerre kellene fékeznie az energiaárakat, támogatnia a gazdaságot és csökkentenie a költségvetési hiányt, ami újabb adók vagy kiadás csökkentések nélkül nehezen megoldható. A szervezet szerint mindez újra felpörgetheti az inflációt és növelheti a társadalmi feszültségeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós és ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek, ebből a reális hőérzet mindössze 12-13 fokra tehető. A csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán folytatódik a lehűlés, marad a javarészt borongós, de többnyire száraz időjárás a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra csökken, napközben a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A hús nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűlés, esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, a széllökések sebessége elérheti az 50-70, 1700 méter fölött pedig a 80-90 km/h. Kedre virradóra a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Kedden főként Olténiában, helyenként a Bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idővel számolhatunk, a medencékben pedig talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenni a jelölteknek. Muresan várhatóan a hétvégéig nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDSZ támogatásával kezdi meg a kormányalakítást. További parlamenti pártokkal is egyeztet. Muresan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását, és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Nem támogatja a szociáldemokrata párt a PESZEDE, Siegfried Muresan vezette kormánybeiktatását, jelentette Bessor Ingrindiano, a PESZEDE elnöke, a párt országos vezetőségének hétfői ülését követően. Grindiano szerint a párt nem akarja megszavazni a jelenlegi gazdaságpolitika folytatását, és bírálta Muresant azért, mert szerinte az Ilie Volozsán által megkezdett politikát követné. A PESZEDE korábban még nem zárta ki Siegfried Muresan támogatását. Komplex gazdasági pénzügyi válság veszélyére figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület, amely szerint ősszel az energiaárak, a költségvetési hiány, a drága üzemanyag és az időjárási kockázatok egyszerre nehezítik Románia helyzetét. Az egyesület elnöke szerint télen a szélcsend és a rövidebb nappalok miatt csökkenhet a hazai áramtermelés, ezért nőhet a drága áramimport szükségessége. A földgáztárolókban is kevesebb tartalék van, miközben a magas gázolajárak az egész gazdaságban újabb drágulást okozhatnak. Az Intelligens Energia Egyesület szerint a kormánynak egyszerre kellene fékeznie az energiaárakat, támogatnia a gazdaságot és csökkentenie a költségvetési hiányt, ami újabb adók vagy kiadás csökkentések nélkül nehezen megoldható. A szervezet szerint mindez újra felpörgetheti az inflációt és növelheti a társadalmi feszültségeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós és ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 12-13 fokra tehető, a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán folytatódik a lehűlés, marad a javarészt borongós, de többnyire száraz időjárás a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra csökken, napközben a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A hús nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszekelyföld.ro.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűl és esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, a széllökések sebessége elérheti az 50-70, 1700 méter fölött pedig a 80-90 kilométert óránként. Kedre virradóra a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Kedden főként Olténiában, helyenként a bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idővel számolhatunk, a medencékben pedig talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenni a jelölteknek. Muresan várhatóan a hétvégéig nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDS támogatásával kezdi meg a kormányalakítást. További parlamenti pártokkal is egyeztet. Muresan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását, és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Nem támogatja a szociáldemokrata párt a PESZEDE Siegfried Muresan vezette kormány beiktatását, jelentette be Sorin Grindeanu, a PESZEDE elnöke, a párt országos vezetőségének hétfői ülését követően. Grindeanu szerint a párt nem akarja megszavazni a jelenlegi gazdaságpolitika folytatását, és bírálta Muresant azért, mert szerinte az Ilie Volozsán által megkezdett politikát követné. A PESZEDE korábban még nem zárta ki Siegfried Muresan támogatását. Komplex gazdasági pénzügyi válság veszélyére figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület, amely szerint ősszel az energiaárak, a költségvetési hiány, a drága üzemanyag és az időjárási kockázatok egyszerre nehezítik Románia helyzetét. Az egyesület elnöke szerint télen a szélcsend és a rövidebb nappalok miatt csökkenhet a hazai áramtermelés, ezért nőhet a drága áramimport szükségessége. A földgáztárolókban is kevesebb tartalék van, miközben a magas gázolajárak az egész gazdaságban újabb drágulást okozhatnak. Az Intelligens Energia Egyesület szerint a kormánynak egyszerre kellene fékeznie az energiaárakat, támogatnia a gazdaságot és csökkentenie a költségvetési hiányt, ami újabb adók vagy kiadás csökkentések nélkül nehezen megoldható. A szervezet szerint mindez újra felpörgetheti az inflációt és növelheti a társadalmi feszültségeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós és ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 12-13 fokra tehető, a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán folytatódik a lehűlés, marad a javarészt borongós, de többnyire száraz időjárás a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra csökken, napközben a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fun FM Rádió. Főleg zene. Cover my tracks, I can't bear.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kisszel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

A legjobb zenék, az igazi kedvencek megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Funk Black Mix. Black Mix. If you really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Ez a Magyar Zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Lux Funk Radio. Black Mix.
1: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: DJ.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: DJ Taylor.
1: Lux Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: DJ Taylor.
1: Lux Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: DJ Taylor.
1: Lux Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: DJ Taylor.
1: Lux Funk.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Oh shit, no. Oh, fuck. Oh man, it's out of label. It's out of label.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6
1: FM
0: Phoenix

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fun FM Rádió, Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Szülőtől szülig.
1: Fülig
0: zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

Őtől fülig FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az

0: Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Csak Amikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM.